0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.
2: Things that make you go

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.

Poptarisztja.hu. Ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

poptarisznya .hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Ötös csöpi, Leo jégkrém, Olympus narancslé.
1: A poptarisja.hu elhozza a régmúlt idők nyarainak hangulatát.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Poptarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Go ahead, Romeo. Do your thing.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be.
0: Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: A popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene. Kiss Zoltán Zero műsora.
1: Na, szokás szerint Számmisztika Zero, és minden hétfőn este 8 órától a YouTube csatornámon és a poplanészia.hu-n párhuzamosan. Ugye itt élő adásban személyes számmisztikai jelentések van lehetőség, de mielőtt még az évi elmondaná az aktualitásokat, azelőtt elmondanám, hogy van egy közös aktualitásunk, hogy szeptember második hetében online numerológia és asztrológia tanfolyamokat indítunk. Én a numerológiát, az évi az asztrológiát, és a honlapomon ez ügyben minden információt megtalálhatok a tanfolyam. Azért most indul a tanfolyaminkkal kapcsolatban. Évi pedig a szokásos aktuális bolygóállásokkal jössz, ugye, és az előrejelzésekkel, hogy mire számíthatunk a közeljövőben.
2: Igen. Tehát hétfőn, vagyis ma reggeltől üres járatban van a hold, ezért, hogyha a nap folyamán úgy éreztük, hogy nehezen haladnak az ügyeink, akkor ne csodálkozzunk, hiszen az üres járat az, hogy nem történik semmi, nehezen mennek a dolgok. Viszont a hold az a baki egyében van, ami alkalmas a szörtelenítésre, mert az ilyenkor hosszú időre hat. Holnap kedden a hold viszont belép a vízöntő jegybe, ami foghúzásra kitűnően alkalmas. Egyébként meg nagyobb lehet a szellemi szabadság iránti igényünk. Ugyanezen a napon nagyon fontos dolog történik, a Merkur, a kommunikáció bolygója belép a szűz jegybe, tehát jegyet vált, ezért a következő hetekben, tehát ez már hosszabb időre szól, sokkal fontosabbá válik számunkra a pontosság, a rendszeresség, a kritikai érzés is érzék ezzel együtt felerősödik, hogy vigyázzunk, hogy a szánkkal, a kimondott szavunkkal ne bántsunk meg senkit, mert olyan jó indulattal kicsúszott a szánkon egy-két kritikus megjegyzés.
1: Igen, hát ez benne van, igen.
2: Úgyhogy erre a veszélyre azért gondoljunk, illetve még arra is, hogy a túlságos precizitásra való hajlamunk miatt ilyenkor elveszünk a részletekbe, és akkor a gondolkodásunk szétesik, tehát több bajt csinálunk, mint amennyi hasznot. Egyébként a kínai asztrológia szerint ez egy zárásnap, ami a dolgok, ügyek lezárására alkalmas, tehát ilyenkor érdemes befejezni gyorsan a már elkezdett dolgokat. Lesz is hozzá racionális gondolkodásunk. Szerdán a szűznap viszont a vízöntő Plutóval egy olyan fényszöget fog alkotni, ami már kevésbé jó, mert a pontosan felépített terveinket teljesen átalakíthatja, a Plutó a gyökeres átalakításunk bolygója, és kénytelen leszünk átgondolni a terveinket, teljesen megújítani. Előző nap ugye lezártuk az ügyeket, és most teljesen meg kell újítani szerdán. Kínaiak szerint ez egy alapozó nap, ami szintén idevág, hogy ez alkalmas tájékozódásra, projektek megalapozására. A csütörtöki napon ez a szűznap együtt áll a szűz Merkurral, ez még élesebbé teszi a gondolkodásunkat, és még kritikusabbá válhatunk, mint az előző napokban. Viszont jó idő ez elemzésre, szervezésre és olyan döntések előkészítésére, amelynél a részletek nagyon fontosak. Este a hold be fog lépni a halak jegyébe, most csütörtökről beszélünk, és tudjuk, hogy akkor sokkal érzékenyebbek vagyunk, és még ráadásul ez a

0: Nap nem alkalmas hajmosásra, meg hajfestésre, fodrászolásra. Az ilyenkor tilos, 2,5 napig. Pénteken viszont megint egy érdekes esemény történik, teli hold, amikor a nap szemben áll a holddal, ez ilyen nagy feszültségeket tud az emberekben, meg az állatokba is gerjeszteni. Mondtam, hogy a kutyák ilyenkor jobban harapnak, hamarabb felidegesednek, mert az érzelmeik össze-vissza, a tudatos énjük, meg a tudattalan, hogy most harapjon, ne harapjon, de az emberekre is ugyanez jellemző, hogy összecsap a tudatos és a tudattalan a teli holdkor. Ilyenkor rugalmasságra van szükség. A következő nap, illetve nem még pénteken, de már délután lesz egy baleset veszélyes fényszög, ami szintén tovább, tehát 1-2 hétig itt fog lenni, amikor a nap rossz fényszögekbe kerül a Merkurral, és ez a Merkur is rossz fényszögbe kerül az Uránusszal. Ez megint azért baleseti fényszög, mert hirtelen gondolkodunk, hirtelen cselekszünk, meggondolatlanul, pedig törekszünk a tökéletességre, és ez az elhamarkodott cselekedet, ez általában rossz döntéseket szokott szülni, de vannak egyesek, ahol akiknél ez a fényszög, főleg akiknek a születési időpontjukban ez a Merkur kvadrát Uránusz van, azoknál ilyen villámcsapásszerű megvilágosodást okozhat. Ez azért, mert az Zolinak van olyan, hogy ami eddig nem esett le, egyszer csak az évből pottyannak a megoldási lehetőségek. Azoknak, akiknek nincs ilyen fényszögük, azokra a rossz hatás nem csak a konkrét balesetbe mutatkozhat meg, hanem olyanba is, hogy mit elromlik a számítógép, tehát ilyen információzavarok léphetnek fel, ami rajtunk nem múlik, csak kívülálló okok miatt, de akkor is lehetnek. Úgyhogy ne csodálkozzunk, ez még a péntek délutáni nap, ami aztán elég sokáig fog tartani, legalább 2 hétig. Szombaton megint üres járatban lesz a hold, tehát nem kell nagyon összetörni magunkat, ilyenkor inkább a döntések helyett érdemesebb pihenni. A 30-a a vasárnapra villadó éjjel a hold már a Kós jegyébe, tehát vége van a halakholdnak, és a Kós jegyébe lép. A hangulatunk ismét kezdeményezővé és gyorsabbá válhat. Könnyebb lehet határozottan elindulni és céljainkat megvalósítani, viszont itt is az, mivel a hold mindig a hangulatunkért felelős, ezért ezeket az aktív cselekvéseket azért mindig az érzelmeink fogják nagy mértékben befolyásolni, úgyhogy azért gondolkodjunk racionálisan, és hát ilyen holdállások nál nem érdemes hirtelen váratlanul cselekedni, mert ez fokozza még jobban a baleset veszélyt.
1: A Kosholdra gondolsz, ugye?
0: Koshold, igen, ami vasárnap hajnalban kezdődik.
1: Hát uralkodó bolygója a Mars, mint tudjuk, és ilyenkor azért vehemensek leszünk, csak hogy finoman mondjam.
0: Igen,
1: ugye?
0: Így is mondhat.
1: Jó. Évi, nagyon szépen köszönöm az információkat, és nem baj, esetleg gondolunk ezekre az előttünk lévő több mint egy hétben, és remélem hasznos lesz, hasznos volt ez mindenki számára. Köszönöm szépen.
0: Hát főleg a megfogadás.
1: Igen. Jó, leveszed? Na majd utána nézünk ennek az adóvevős mikrofonnal, mert már látom, hogy ott is van, már régóta. Úgyhogy köszönöm szépen, én pedig folytatom az adást, és jó, igen, így elrendezzük magunkat egy kicsit közben, egy pillanat türelmet kérek, azt mondja, hogy elemzés képlettel. Most ez jön, igen, én meg beállítom itt magam is, hogy mégiscsak valahogy ott legyek. És akkor igen, egy pillanat türelmet már is. Na, akkor mondom tovább a lényeges dolgokat. Ugye itt van egy chatfal a YouTube csatornámon és a poptanisza.hu-n is, valamint van egy nem emelt díjas telefonszámunk adási idő alatt. Ez előbb már pittyegették kicsit, de most már tényleg lehet hívni engem. Ez a telefonszám plusz 3630 886550, és ha Viberen hív valaki, akkor mint tudjuk, ingyenesen tudunk beszélni egymással a világ bármelyik pontjáról. És itt nézem, hogy kedves úriember, Marik István úr, ha jól veszem ki a nevét, azt mondja, sziasztok veletek, nem lehet kommentelni, mert nem reagáltok a szövegemre. Már hív is valaki közben, bocsánat. Mari, akkor, hát kedves István, ezért többek között, na, most valaki hívott, most éppen abban maradt. Akkor folytatom a mondókámat, mert kedves István, itt adásban vagyunk, és én igyekszem a chatfalra is odafigyelni, és emlékszem a nevedre, még lehet, hogy küldtél adatokat is, meg volt a kérdéseid, mikor szól a telefon, és fölveszem a telefont, és mint tudjuk, az élőadás mindig elsőbséget élvez az üzenőfalon lévő üzenetekkel szemben. Halló, tessék!
2: Szia! Élőadásban vagyok?
1: Igen, szia, üdvözöllek, kihez van szerencsém?
2: Szia, Fab Dániel vagyok, és...
1: Igen, de nagyon kérlek, a háttérben ott kapcsol ki, ami szól, vagy a YouTube, vagy a rádió, vagy nem tudom mi, mert ez nagyon interferál, légy szíves, jó?
2: Aha, igen. Zoltánnal beszélek?
1: Én Kis Zoltán Zéro vagyok, szeretettel köszöntelek.
2: Üdvözlöm, szia, Fab Dániel vagyok.
1: Mindig gerjed valami, nem kicsit, hanem nagyon. Na jó, itt a mai születésnaposok közben itt elő volt készítve nekem egy-két képlet érdekesség kedvéért, de már is írom a neved, Dani, jó? Jó?
2: Rendben. Pap Daniel, és 1997-02-05.
1: 1997-02-05?
2: Igen.
1: Jó, akkor jól értettem, akkor már is megvagyok a képleteddel, kérek szépen. Aha. Hát figyelj, Dani, miben, az országnak, világnak melyik részéből telefonálsz?
2: Budapestről telefonálok.
1: Csak egy kicsit nyugodjunk meg, és tényleg most már majd üzenőfalra reagálok, hogy mik minden történt ott, de valami gerjed, tudnám, hogy mi
2: szerintem
1: gerjed.
2: Szerintem azt, hogy a tévé előtt ülök, és beszélek, de lehalkítom, mert úgy is hallak.
1: Ja, létszős, halkítsd már le, mert ez elég zavaró, ha a beszélgetésünk alatt mindig van egy nagyobb zaj, mint ami kellene. Jó? Uh-huh. Jó?
2: Na. Na most már biztos,
1: hát, jó. Akkor tökéletes, köszönöm szépen, hogy azonnal léptél. Na, figyelj, hát nagyon jó képleted van, megmondom őszintén. Ugye elég sok adat van a fejemben, és a Pap Dániel név energiái. Nem tudom, kipróbáltad az ingyenes kalkulátoromat?
2: Talán régebben néztem, igen.
1: Aha. Még mindig gerjedünk valami miatt, nem tudom, hogy miért. Pedig itt minden billentyű jól áll, minden pótméter. Na mindegy, és a neved energiái nagyon-nagyon nagyon érdekes az alapképleteddel szemben, de nem akarok kapkodni, jó? Tehát mire vagy kíváncsi, mi lenne a legfontosabb kérdésed, miben segíthetek neked?
2: Hát biztos látod, a szeretet, a harmónia az nem kerül el. És amit olvastam, meg mondtál, pont néztem egy 4 perces videót a 33-as 6-osról, hogy uh-huh. szép külső, meg ilyesmi, abszolút. Tehát nem tudok levakarni magamról az embereket, vagy ilyesmi, de nyilván a belső dolgokkal, hogy én a PPH-nál vezető vagyok, biztos tudod, mi az a
1: szedetipikus
2: vezető.
1: Igen,
2: és van önismereti csapatom, és ez nagyon jól működik, és én ezt élvezem nagyon. És az a kérdés, hogy ezzel így jó úton is vagyok, és hogy hát igazából, hogy mit látsz, merre fele menjek, mire vigyázzak, mit erősítsek, ilyesmi kérdéseim vannak most, ami így eszembe jutott.
1: Hát nagyon szerencsésnek is gondollak téged, hiszen születtél 1997-ben, 1997, igen. Remélem, hogy hallatszik, amit mondok, mert visszavettem a fülesbe visszajövő dolgot. Lehet, hogy a fülesem gerjed egy kicsit a telefonnal, lehet.
2: Hát nincs nálam semmi hang, csak te.
1: Az én fülesem gerjed, mert közel vagyok ide, és lehet, hogy ez, most jöttem rá, hogy lehet, hogy még ez is lehet, mint hiba lehetőség. De ha hallasz engem most rendesen, ugye?
2: Hallak, igen.
1: Na, akkor lehet, hogy ez volt a probléma, hogy ez egy kis alapza is jön itt néha, de már nem jön annyira. Na, tehát 1997-02-05, ugye tudjuk, hogy egyenként adjuk össze a számokat a múlt században születetteknél. Ebből jön ki az a bizonyos 33-as és 6-os, amelyik személyiségtípusba te beletartozol. És azért mondom, hogy nagyon szerencsés vagy, mert aki 5-én születik bármelyik napon, bármelyik hónapban, az a Jupiter bolygó, a szerencsehozó bolygó, és az a numeroszkóp középpontja is, a belső erő, a hit, az optimizmus, egy szellemi erő is egyébként, és médiaszám ugyanúgy, mint a 33-as mesterszámban is, ugye a dupla Merkur, ezért mesterszám, a jó kifejező képességet jelenti. Február 5-én született például egy nagyon kedves műsorvezető, hogy a Duna TV-n nagyon sokan, az Ámon Bettinek hívják egyébként, február 5-én született, és zseniális műsorvezető, még jól is nézett ki, nagyon hosszú-hosszú, több évtizeden át műsorvezető volt a Duna TV-ben, és február 5-én született. A kiváló kommunikációra gondolok, meg arra, hogy egy nagyon független...
2: Abszolút, kiváló.
1: Igen. Viszont azért az ötös szám a Jupiter bolygó azért egy nagyon független személyiséget is jelent. Úgyhogy azért ez benne van. És mert a szabadság, a függetlenség annál fontosabb nem nagyon van, hogy te nem szereted a korlátokat ilyen szempontból. Közben meg hatos a sorsmisszió, ami azt jelenti, hogy ez a család a szeretet, a párkapcsolat száma, és a hatosok pedig nem nagyon tudnak párkapcsolat nélkül élni. Érdekes ellentmondás, ez így a személyiség.
2: Képzeld el, hogy most volt egy év, amikor se szex, se csetelés, semmi egy párkapcsolati szakítás után, és most az volt, hogy nem kerestem, direkt leálltam vele, és megnéztük, hogy nem kerestem, és akkor egyszer csak most megtalált egy lány, és akkor majd most megnézzük, mi lesz belőle. Neki ötös a küldetése.
1: Aha, neki ötös a sors misszió száma, feladat száma. Uh-huh. Hát igen. Akkor ott... Hát akkor ő is egy meglehetősen független személyiség.
2: Uh-huh, igen, de így jól össze működünk. Békén hagyd meg én is.
1: Na jó, de hát figyelj, 97-ben születik, akkor hány éves vagy most? 29 éves vagy. Hát a horoszkóban, az asztrológiában, ugye a Szaturnusz című bolygónak az első nagy visszatérése, mert a Szaturnusznak a keringési ideje 29 év, ez az első nagy karmikus vizsga, hogy vállaljuk a felelősséget, valóban felnőtt emberként akarjuk élni az életünket, ez egy fontos időszak. Ez az első Szaturnusz visszatérés, 29, a következő 58 éves korodban lesz, aztán 87 éves korodban. És fontos időszak az életedben, már csak azért is, Dani, fontos az időszak, mert ugye 8-as számú személyes éved van, nem tudom, a könyvem nincs meg véletlenül, ez a piros.
2: Nincs, de meg fogom venni, mert ez a csapat miatt kell, úgyhogy ezt ki kell tanuljam. Már így a számok energiája megvan, meg így tudok mondani róla dolgokat, de meg fogom venni.
1: Ebben nagyon-nagyon sok minden benne van, sőt többek között a párkapcsolati és társulási összehasonlítás mindenki mindenkivel a feladat szám alapján, meg a születésnap szám alapján, hogy két személyiség hogyan tud kapcsolódni, mitől lehet jó az a kapcsolat, vagy éppen milyen problémák lehetnek. Úgyhogy ezzel sok időt meg tudunk spórolni, meg fáradtságot, hogyha esetleg foglalkozunk az önismeret lehetőségével. Szóval, hát Dani, azért is a születési, a hatos sors misszió szám, ugye ez a személyiségtípusod, és a hatosok azért nem az első sorban álltak, amikor a felelősségvállalásért kellett sorba állni. Igazából, mert épp azért ez is a címe a videónak, hogy a legkedvesebb emberek, de azért ők sem olyan egyszerű személyiségek, mint ahogy gondolnánk. De ráadásul pedig a neved, amivel már tettem egy fél mondatot, utaltam rá, hogy te borzasztó okos srác vagy. Szabad dicsérni?
2: Őstörténelem, oknyózói történelem, könyvet írok, mindenhez értek, mindenről tudok, már 5 éves koromtól kezdve már National Georgia Fictionalt mindent végignéztem, mindenről tudok mindent.
1: Hihetetlen. Hát nem csodálom, mert a nevedben viszont ott van maga a racionalitás, és nagyon érdekes, hogy az alapszámaiból nagyon jó a képleted, ez egy energiaképlet, és ugye a születési dátumunk számait beírjuk ebben, mi aki a YouTube-ot nézi, mindenki látja, hogy itt kettő darab szám hiányzik, a 4-es szám, ugye ez az 1-es, 4-es, 7-es vonal, úgy hívjuk, hogy anyagi világ, a földözkötöttség vonal. Ez a szám hiányzik, ez a földszáma, ami a koncentráció képességnek némi problémáját jelenti.
2: Néha elfelejtem a pisin indulat, igen.
1: Jó, akkor röviden ennyit. Viszont a 8-as szám, mutatom az egérrel, a 8-as a Mars, az pedig az önérvényesítő képességnek valamilyen problémájára utal, hogy mennyire állsz ki a jogaidért, az érdekeidért, mennyire véded meg saját magad, mikor van egy komoly szituáció, amikor ki kell állni magadért például. És te azért a 6-os személyiségtípusoddal alapvetően azért inkább a harmóniára törekszel, én ezt gondolom rólad.
2: Valóban a harmóniára törekszek, viszont most így a PPH-val erősödtem meg, hogy hát most már odalépek a fülére, aki megpróbál elnyomni.
1: Hát ez jó, nagyon helyes.
2: Hát célirányosan azt megkapja, és emlékszik rá egész életében, amit én mondtam neki, úgyhogy most már ez is megvan.
1: Na hát örülök, ez a személyiség fejlődésének nagyon nagy lépése egyébként, és nagyon örülök ennek, hogy ilyen nagy lépésekkel haladsz előre. Mert ugyanis azt akarom mondani, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, akkor a pap Dánielnél 2P-vel írva, ugye a pap nevet, nyilvánvaló, igen, ugye? A nevedben viszont olyan nagyfokú, magasfokú racionalitás és logikai képesség és elemző-analizáló képességet látok. Elmondom, hogy ezt miből mondom. A 7-es a belső éned, ez a magánzók értéke, 16-osból jön ki, ez egy kemény karrier szám, legalábbis a karriervágy benne van mindenképpen, és benne van az a szellemi képesség, amit mondtad is, hogy tényleg már gyerekkorod óta elemzel, analizálsz, kutatsz, sokféle szellemi érdeklődésed is van emiatt is, és ebben ott van az a fajta céltudatosság, hogy igen, itt azért valamit kellene kezdeni a jó képességeiddel. És egy nagyon kedves ember vagy, mert 6-os a külső éned, ez a másolanzó kérték, hogy milyennek mutatod magad belső indítatásból a külvilág felé. Ez is egy szimpatikus dolog, hogy azért a harmóniára törekszel, kedves vagy, barátságos vagy, tudsz segíteni az embereknek, szívesen is teszed, meg tanácsokat is ad. A 2 összege pedig ugye 7 meg 6, ugye összes betű számértéke, 13-as és 4-es kapunk belőle, ami a sorsunk alakulásában is szerepet játszik, mint tudjuk, a teljes névszám. Ez azért azt jelenti, hogy fel kell vállalni a mindennapok felelősségét, de akinek az összes betű számértéke, 16 a magánzók, 33 a másolanzók, ebből 49-esből jön ki, azok számára 40-essel kezdődő névszámú emberek számára nem probléma a felelősségvállalás, és ez egy hihetetlen erős, racionális gondolkodást jelent, egy nagyfokú, ahogy mondjam, az anyagi világ is ismeretét jelenti, egy logikai képességet, benne van egy kritikai képesség, és a nevedben, a 7-es belsőjében meg egy céltudatosság, hogy igen, azért valamit kezdjünk már az életben, mert sikeres ember akarsz lenni, igaz?
2: Igen, valamit biztos, hogy fogok magam mögött hagyni. Az biztos.
1: Nekem tetszik azért, hogy azért van önbizalmad, és még dicséred is magad egyébként, és bízol is magadban.
2: Van, abszolút, igen. Hát sok eredményem van, meg országos fekvenyó bajnokság, meg ilyesmi.
1: Úgy, még ez mindig a fizikailag is ilyen jó állapotban vagy? Fizikailag is ilyen jó állapotban vagy?
2: Hogy eléggé, igen.
1: Azt a mindenit. Igen. Akkor te egy nagy darab sászka, hogy legyél, vagy egy hihetetlen, egy izomkolosszusban beszélgetek most?
2: Hát, értem most legnagyobb problémája, hogy a jobb karom kisebb, mint a jobb, de ezt csak poénak mondtam. Hát mit tudom, most nem vagyok egy hegy, egy 70 magas vagyok, de hogy így rendben vagyok.
1: Hát ez a fekvenyomás, ez nagyon kemény dolog ez. Hát aztán hány kilót nyomsz, ha szabad érdeklődni?
2: Na, 130 kilót. Most. De amikor versenyeztem, akkor 16 éves voltam, egy 17 és 18, és akkor ott voltak a nagyobb eredmények. Már csak így hobbiból, hát most már 29 vagyok, most már eltelt majdnem valamennyi év. Csak ott ugye hamar kezdtem, 16 évesen kezdtem edzeni, és akkor ez így megmaradt, meg ilyen széles vállam van, vastag combom, meg ilyen, nem tudom, hát ahogy én szerintem ki kell nézzen.
1: De te hány kiló vagy? Azt tudom, hogy 170 centi vagy, de hány kiló vagy ehhez?
2: Most vagyok 84.
1: És 130 kilót nyomsz.
2: Igen.
1: Tehát kinyomod saját magad, meg még egy könnyebb nős, hölgyecskét is egyszerre úgy, hogy vannak.
2: Igen, 16 évesen dupla annyit nyomtam, mint amennyi voltam.
1: Hú, az szép. Hát Dani, figyelj ide, én nagyon örülök, hogy egy ilyen okos, értelmes, intelligens sráccal, fiatal emberrel beszélgetek, aki előtt még ott van az jövő, az élet minden lehetősége, és vannak céljaid, ambícióid, férfinak születtél, és egy férfi pedig az a dolgunk, ugye, hogy vállaljuk a felelősséget. Azért térjünk már vissza arra, hogy azért egy 5-ös hölgyet vonzottál be, aki azért ő is független, meg te is független vagy az 5. születésnapod alapján.
2: Igen.
1: Úgyhogy ezt azért, na, jó, tudom, az a generáció vagytok már a korábbi generációknál, és az a probléma, hogy ugye itt a párkapcsolat területén itt sokkal később alakulnak ki a komoly kapcsolatok, sokkal később szülnek az emberek is, a hölgyek egyébként ebben emiatt. Tehát mi ezt tudjuk az Évivel, hogy az asztrológiában is benne van, hogy egy különleges generáció vagytok már, másképp képzelitek el a családot, a párkapcsolatot is, vagy lehet, hogy a családot egyáltalán nem képzelitek el, mert jó dolog függetlennek lenni. De a párkapcsolat annyit jelent, hogy viszont, ha a párkapcsolat azt jelenti, hogy ha két ember összekapcsolja az életét, és komolyan gondoljuk, hogy mi összetartozunk, akkor végül is felelősséggel is vagyunk egymás iránt. De ez egy nagyon kellemes, jó felelősség, és nem azt mondom, hogy birtokolni kell a másik embert, mert te is az vagy, aki szívesen megadja a másiknak a szabadságot, hogy te is független maradhass. De azért igen, előbb-utóbb nem tudom, hogy tartasz-e még ott a gondolkodásodban, vagy az elképzeléseidben, hogy szeretnél a családot alapítani, csak egy kicsit félve kérdezem, mert nem vagyok egyáltalán igen, vagyok benne
2: igen,
1: biztos.
2: Igen, egyébként nagyon érdekes így, és mondjuk ezt így nem mondtam volna nyíltan, hogy azért vannak itt ilyen pár fordulatok, de lehet, hogy majd ezt inkább egyszer majd neked személyesen, de most vagyok ott, hogy szeretnék, és hál' Istennek meg is találtam hozzá a páromat, egy ilyen, nem egy ilyen liberális gondolkodású hölgy, és én se vagyok, egyébként hiába vagyok szabadságszerető, de nem vagyok ez a liberális gondolkodású, hogy ez a, hogy mondjam, istentelen gondolkodású ember, és hát a párom is fuvolatanárnak készül, Horgos Eszter a tanára, Sovónőnek tanul még most, szóval nem akárkivel jöttem össze, és ő is vállalja a felelősséget, nem iszik egyáltalán, tehát hogy társaságban van se, és akkor hát ketten majd csak jutunk valamire.
1: Nekem ez nagyon tetszik. Majd akár legközelebb megnézhetjük a párkapcsolatodat is, hogy kit vonzottál be, mert ugye érdekes az összehasonlítás. De egyébként, na mindegy. Jó, Dani, figyelj, hát nagyon örülök, elmondom neked, hogy mit mondanék még a képletedből, mert végül is rossz dolgokról nem tudtunk beszélni eddig még, de beszéljünk már arról, hogy mi a te problémád. Jó, azért mégiscsak a képlet, a numerológiai képlet mit tud mondani ez ügyben. Négyes a névszámod, ugye erre emlékszel, ugye? Uh-huh. És hatos a sors misszió. Számod 4, meg 6, az 10 és 1-es kapunk belőle. Ez az egyik oldalról mutatja meg, a tanfolyamon nagyon sokat elemzünk, és a gyakorlatban lehet megtanulni a numerológiát. Itt ez a műsor
2: is. Néztem már a tanfolyamodat is.
1: Hát szeretettel várlak itt a lehetőség.
2: Miklós ajánlott téged egyébként.
1: Igen, igen, hát szokott engem, és sok tanítványával voltam már kapcsolatban, voltunk kapcsolatban. Uh-huh. Úgyhogy egyáltalán nem baj, mert a numerológia meg az asztrológia egyébként tényleg egy olyan tudományok, hogy ha az ember fiatalon találkozik ezekkel a dolgokkal, akkor az önismeret, mondom, egy lehetőség, hogy felismerjük azokat a problémákat is, mert azért nem vagyunk egyszerűek, sőt, nagyon bonyolultak vagyunk, hogyha valóban felszínre hozzuk ezeket, és szembesülünk ezekkel velem, ez így történt, és nagyon kellemetlen volt.
2: Igen.
1: Tehát ez egy kemény tükörám, amiben bele kell nézni, de ebben nagyon érdemes, mert ez adta meg nekem azt az impulzus, hogy elindultam a változás útján, mert megtudtam a módszerét, a tanfolyamon ezt meg lehet tudni, meg a numerológiából, és egyszerűen én más ember vagyok már, mint 30 éve mondhatnám.
2: Aha, igen, én is teljesen egy évvel ezelőtt is teljesen más ember vagyok, vagy egy kicserélődtem. Úgyhogy gondolkodásban, és hát ami problémám van, hát inkább az anyagi dolgok miatt. Dolgozni szeretek, de úgy elköltöm, meg úgy a seggére vágom. De még van egy különleges képességem, hogy nekem nincsenek, úgymond nem költök luxus dolgokra, maximum utazásra, vagy ajándékra, vagy nekem van itthon tojásom, meg kenyerem, meg paradicsomom, még nesküszöken élek rajta. Egész életemben. Jó, de nyilván amúgy nagyon jó főzök, szóval szoktam is főzni, csak így poénak mondtam, hogy inkább így az anyagi területen, és amikor jobb, tehát hogy van lehetőségem nagyon jól keresni, csak akkor azzal az időmet adom föl, és a szabadságomat. Na jó, és ezt meg nem. Inkább vagyok, úgy, de egyébként megvan mindenem, tehát hogy csináltam azt, hogy dolgoztam, és megállás nélkül is mindenből felszerelkeztem, van kondigépen, 600 000-es laptopom, mindenem van, DJ pultomtól kezdve, kétszintes lakásba lakok a második kerületbe, hanem inkább vagyok szabad, és élek kevesebből, mint hogy ezt feladjam, de viszont egyre jobban tolódik el a felé, hogy most már kéne jogosítvány, kéne kocsi, akkor ide kéne menni, oda kéne menni, és ez mind anyagiak kellenek, és nem tudom, hogy Hogy ez volt nyilván a családi minta, aztán még önismeretbe följött, hogy gyűjtöttem a pénzt, és akkor hát nyilván anya-apa elváltam, akkor 7 éves voltam, és két lány nevelt föl, nagymamám és anyukám, és akkor még van egy tesóm is, és akkor nyilván nem egyszerű két nőnek vidéken fölnevelni két gyereket, és akkor volt, hogy elvette tőlem, és akkor ez nagyon fájt, tehát már ideig így eljutottam, hogy akkor hogy elvette, és akkor valahogy mindig egy kifolyik a kezem közül a pénz, és inkább ez a probléma, és azt vettem észre, hogyha hogy valahogy azt úgy kéne, hogy szabad is legyek, amire egyébként a PPH lehetőség, csak még nem járok benne ott, hogy szabad legyek, és jól is keresek vele, de hogyha van pénzem, akkor minden bajom elmúlik.
1: Hát anyagi világban élünk, Dani. Figyelj, az helyzet, hogy én egy órát is elbeszélnék vele szívesen, de egy adjunk másodnak is lehetőséget azért.
2: Persze, igen.
1: És milyen érdekes, amit akartam mondani, összefüggéseket, 4, meg 6, az 10-es, 1-es. Ez a vezetés a határozottságra utal, hogy ezt milyen szinten valósítod meg. Azon kívül február 5-én születtél, 2, meg 5, az 7, ez a Szaturnusz bolygó, ez megint csak a céltudatosságot jelenti, meg egy kicsit ilyen érzelmi problémákat, visszafogottságot, és milyen érdekes, hogy a gyerekkori számodban a februári születési hónap konkrétan a gyerekkori életciklusunk, abban benne van, hogy sajnos elválhatnak a szüleid, mint ahogy mondtad, ez meg is történt, ami megint csak nem az önbizalmadat erősíti, és nem biztos, hogy olyan optimistán indultál el az életbe, mint ahogy lehetett volna, de milyen érdekes, hogy saját magad oldottad meg a saját magad szellemi és lelki fejlődését, hogy azért mégiscsak milyen jól megállod a helyed, és ha akarsz pénzt keresni, akkor tudsz nagyon sok pénzt keresni. Na, csak azt kívánom neked, 8-as számú személyes éved van, ezt már mondtam. Ez az anyagiak begyűjtésének a lehetősége, ez a karrier éve. Tehát a 8-as évben nagyon sok pénzt lehet keresni, ezt akarom neked mondani. Tehát, hogyha éppen úgy érzed, hogy valamire még szükséged van, lásd, autójogosítvány, akkor pedig hát ez a te elhatározásodon múlik, hogy mit teszel azért, hogy még kényelmesebbé és komfortosabbá tedd az életed. Minden képességed megvan hozzá, mondom a nevet, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, a pap Dániel név, csak úgy mondom nektek, mindenki tudja szerintem, aki olvasta a híreket korábban is, hogy a pap Dánielnek hívták, most már nem, a Magyar Televízió gazdasági igazgatója, főembere volt, az első vagy a második volt magyar tévében, csak a nevedben is benne marad a fajta okosság, csak egy szóval mondom, ami ilyen magasra is viheti az embert egy ilyen pozícióhoz is. Tehát minden szuper dolog megvan a képletedben, és az egész képletedet nézve pedig ez a sok négyes, ami a erős négyes, ami a nevedben van, ez tökéletesen pótolja a születési számaidból hiányzó négyes számot, viszont azt tudni kell, mint hogy kiderült a beszélgetésedből, hogy ha akarsz dolgozol, ha nem akarsz, akkor meg inkább a kényelmes utat választod. De ez lehet, hogy itt van a kedves barátnőd, és lehet, hogy ő is inspirál téged, vagy ha vannak közös célok, mert a párkapcsolatban a közös célok a jók, és ezt nem is akarom mondani, hogy mik ezek, hiszen vannak. Tudjuk, ha komolyan gondoljátok, akkor azért, ha mondjuk családot akar valaki alapítani, ahhoz anyagi biztonságot kell teremteni. Te pedig férfi vagy, mert a nők tudnak szülni még a mai napig, de hát vannak próbálkodások más ügyekben is, de egyelőre még ez a természetrendje. Úgyhogy azért mondom, a férfiak dolga, hogy a felelősséget vállalják, és hogy megteremtsék a család anyagi biztonságát. Csak úgy próbáltam fölvillantani, ha majd esetleg eljut az a kapcsolatotok odáig, hogy tényleg komolyabban veszitek egymást, és hosszú távon el tudjátok képzelni a közös jövőteket, ahhoz viszont közös célok kellenek, ezek tartják össze a kapcsolatot.
2: Igen, persze, nem kerülhetem el sorsomat. Tudom.
1: Az jó. De ezt tetszik, te is kerüld el, azt kívánom, legyenek ilyen szép okos gyerekeit, magyar gyerekeitek legyenek, igen, és akkor igen, nem, igen. Fogunk, nem fogunk kihalni.
2: Hát biztos fogják fújni a magyar történelmet, meg a lelki dolgokat, meg a pszichológiát, meg ilyesmi dolgokat. Hát, igen, úgyhogy köszönöm szépen, adjuk át másnak is a szót.
1: Minden jót kívánok.
2: Nagyon köszönöm, és iparkodok majd.
1: Jó, a legjobbakat, sok sikert, és minden jót kívánok.
2: Köszönöm.
1: Neked. Szia. Na, szuper. Na, működnek, várjál, hoppá. Miért nem működik az én? Ja, persze azért, mert ugye a fülesemet levettem, működik a mikrofonom, hál' Istennek, úgyhogy ez a semmi gond nincsen. Na, most akkor viszont oda kattintok az üzenőfalra, mert ugye itt is vannak történetek. Na, kérem szépen, küldjétek az adatokat, mert itt megy egy polémia. Ott tartottunk, hogy Marik István úr azt mondja, hogy sziasztok veletek, nem szeretek kommentelni, mert nem is reagáltok a szövegemre. Hát mondom, az a műsor, ez arról szól, és tényleg, hát mint látjuk, szól a telefon, most is szólhat egyébként nyugodtan, most már lehet hívni engem. Azt írja a Borinik eleme Margit, aki szintén tanítványom, és egy szuper ember egyébként, hogy igen, én gyerekek örökké élek, mert személyesen Isten vagyok. Marik István úr így poénkodik itt a üzenet falon, én nem csak optimista vagyok, ráadásul István Mátyás. István Mátyásnak hívnak. István király, Mátyás király, drágáim, erről beszélek. Ez a pap Dani nagyon jó fej, sok szerencsét kívánok neki, ezt már a Margitka üzente. Azt mondom pedig, hogy aki Mátyás királynak és István királynak is már gondolja magát, akkor az maradjunk annyi, hogy az nem azt a műsor kell nézni, hanem valami más betelefonálós műsorba írjál, vagy beszélj, vagy hívjál föl akit, aki ebben a témában alkalmas, hogy tudjon vele beszélgetni. Egyébként küldd el az adataidat, és nagyon szívesen megnézem a képletet. Halló, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, Hornok Róbert. Zavarhatom egy perc erejéig.
1: Csak akkor, ha tegeződünk, jó?
3: Köszönöm szépen, igen.
1: Jó, szia, Robi.
3: Hornok Róbert.
1: Várjál, írom a neved, várjál.
3: Jó, az Esmiller András adta meg az elérhetőséget.
1: Tényleg? Jaj, de jó, igen. Nagyon kedves.
3: Most beszéltünk. Barátom. Igen, most beszéltünk.
1: Aha, várjál, már is Hornok Róbert.
3: Igen.
1: Úr, és egy születési időpont kéne már nekem csak?
3: Mondom is, 88-06-12.
1: 06-12.
3: Így
1: van. Igen, már is kész vagyok a képletet, de hál' Istennek van egy nagyon jó programom ez ügyben.
3: Igen, hát, mondta.
1: Na, hát az András, jól van András, remélem.
3: Jól. Jól, köszönöm.
1: Fantasztikus, kifejező igen. Képességgel rendelkezik.
3: Fantasztikus, igen.
1: Nem tudom, hány könyvet írtál. Ja, igen. Szuper ember. Úgyhogy üdvözl, Adnát neki üdvözletem, légy szíves.
3: Köszönöm szépen, mindenképpen átadom. Szoktam hozzájárni amúgy a rádióba, úgyhogy... Ja,
1: szuper. Igen. Na, hát figyelj, de miben segíthetek neked?
3: Őszinte leszek, a nevem az nekem alapvetően nincs bajom, tehát én azt gondolom, hogy elég menő név, elnézést, hogy ezt mondom, de hogy én ezzel elégedett vagyok, csak hogy mondjam, az életem az elmúlt években megrekedt, a párkapcsolataim, az ismerkedések, stb. A soha nem is működtek, és nagyon sok mindennel próbálkoztam, önfejlesztés, szakemberek, blabla, és nem igazán történt semmi. És akkor az Andrissal, illetve a barátommal, aki az ő barátja is, beszélgettünk, névváltoztatásra, én is gondolkodtam amúgy névváltoztatáson, és az édesapám sem volt annyira, igazából sőt, semennyire nem volt része az életemnek, nincs is kapcsolat közöttünk, és kifejezetten ragaszkodni sem ragaszkodnék a névhez. Mivel apai ágon sok volt a, bocsánat, alkoholista is, meg ott azért voltak gondok is, tehát, hogy én alapvetően ez a névhez nem ragaszkodnék. És tényleg mindennel próbálkoztam, hogy a dolgaim így rendbe jöjjenek, és akkor mostanában az elmúlt napokban merült fel ez komolyabban. És az Andrissal is beszéltem, és mondta, hogy a névváltoztatása után minden rendbe jött szinte, tehát tényleg így felfelé ívelnek a dolgai. És téged ajánlott, hogy veled egyeztessek ezzel összefüggésben.
1: Hát nagyon örülök, hogy az Andrissal kapcsolatban Esmiller Andrásról beszélünk.
3: Igen, kiváló, így van, így van.
1: Vezető, riporter,
3: így van. Így van, pontosan.
1: Azt az esbetűt én ajánlottam neki.
3: Igen, mondta.
1: Úgyhogy, hát egybetű, ez egy energiaképlet, nincs mese.
3: Igen.
1: És hát egy férfinek, ha már nevet változtat, vagy egy nő is, akkor legyen olyan energiája egy férfinak, ami a sikerhez vezet, és jó lehetőségeket nyújt, mutat igen. Az életben való helytálláshoz, és nyílnak a kapuk. Igen. Igen, Robi, hát akkor most egyrészt gondoltál valami másik névre? Valami konkrét
3: az
1: névre?
3: A helyzet, hogy gondoltam arra, hogy anyai ágról valami, de hát olyan van, hogy Kovács, Tóth, Szabó, Varga. Tehát, hogy ezek nem igazán. Nem gondolkodtam semmiben. Én az igazából a nevem az egy germán eredetű név. Alapvetően most ha Müller, vagy Schneider, vagy bármi, igazából ha meg tudod nézni, nem gondolkodtam alapvetően semmiben. Tehát nem igazán vannak így alternatíváim. Alapvetően tetszenek ezek a germán eredetű nevek. Tehát nem feltétlenül lennék mondjuk Szabó, tehát én alapvetően rendezvényeket szervezek, meg azért, hogy mondjam, szeretnék egy olyan nevet, ami azért, most ne haragudj, ezt mondom, hogy menő név. Tehát most is én azt gondolom, a nevem nem rossz egyáltalán.
1: Persze.
3: Nem rossz, hasonlóban gondolkodnék, nem a hasonló csengésűben, de olyan, ami számisztikailag azért, hogy mondjam, másabb, mint ami. Mert most már úgy kezd, hogy mondjam, az életem eléggé szürreális most már. Tehát, hogy sok minden történik, sok olyan történik, ami szürreális már. Tehát, ami nem normális.
1: De hogy szétestek a dolgok egy kicsit?
3: Vagy... Az a helyzet, hogy igen, tehát a párkapcsolatom az, párkapcsolataim, ismerkedések, nők, akik jönnek az életembe, ugyanaz a minta, ugyanaz a sor minta szinte. Uh-huh. A szakmai életem az elmúlt két évben megrekedt, hogy mondjam, kulturális szervezőként is dolgozom, kulturális rendezvényeket szervezek. Sikerem van abban, de ott is azt érzem, hogy megrekedés. Tehát nincs meg az a szintlépés, ami azt gondolom, hogy potenciális bennem van. Meg úgy összességében. Tehát sokan mondták nekem, hogy benne sokkal több van. És az valahogy nem így jön ki. Érted? Tehát, hogy azt érzem, hogy úgy nem jön ki valamiért.
1: Hát, megmondom őszintén, nagyon szuper képleted van egyébként. Hát,
3: nem mondod?
1: De, igen. Már, csak ez a gerjedés már megőrít egyébként. Nem tudom, mitől van. Ez nem szokott így gerjedni a dolog. De igyekszem valahogy ezt a telefont úgy tartani, hogy ne legyen bele probléma.
3: Nem tudom, hogy nappaliban.
1: De ott neked nem gerjed semmi, ugye?
3: Nekem semmi.
1: Akkor jó, csak akkor engem zavar, akkor meg majd igyekszem úgy ülni itt, vagy úgy csinálni ezt a dolgot, hogy mintha nem zavarna. Robi, figyelj, nagyon jó a képleted, 88, 6. hó 12, amiből van még egy 3-asod is, de a lényeg az, hogy ebből egy 35-ös szám jön ki, és 8-as kapunk belőle. Aha. Csak hogy tudjál róla ezek a pénzszámai.
3: Azaz.
1: A 3-5-8 a pénzszámai.
3: Miért nem jön ki?
1: Várjál, de mondok én valamit. Okay. Itt nagyon érdekes a te képleted. A magánzó értéke, ugye ezek a személyiségünk alapja, a születési dátumunk számai. Sajnos a te képletedben is benne van, hogy elválhatnak a szüleid. Szintén
3: el is váltak már.
1: Szintén a gyerekkori számodban benne van, ami megint csak egy nem könnyű történet, de meg nem az önbizalmát erősíti az embernek, de szuper képleted van. Figyelj, 88-ban születtél, és 8-as az élet feladat számod, a sorsmisszió számod, ez a mars, ez a legerősebb karrierenergia. Ja, csak elmondom, hogy milyen problémát látok ebből, hogy miért nem működik az a karrier úgy, ahogy kellene.
3: Igen.
1: Először is az alapszámaidból hiányzik a 4-es szám. A korábbi jelentésnél, beszélgetésnél volt erről szó, hogy az mit jelent, de pontosan a Pap Dániel névben az előbbi fiatalember, akivel beszélgettem, a nevében olyan földenergi hegyek vannak, hogy ott nincs probléma. De azért ilyenkor mindig beszélni kell arról, és azért neki is helyre kell tenni ezt, amiről beszéltünk. A 4-es szám az összpontosítás, a koncentrációnak a problémáit jelent, és a kivitelező képességet, hogy így mondjam, most az azt, hogy jutott az eszembe, a tetrekészség talán ez jobb szó.
3: Igen.
1: Hogy mit teszel azért, hogy még sikeresebb legyél, hogy elérd a céljaidat. Uh-huh. És a neved betűjének a számértékében sincsen 4-es értékű betű. Ez a D betű lenne, az M betű lenne, meg a szimpla V betű. Aha. Mert a betűk számértéke is árnyalja a szín, ez is súlyozza a képletet. Okay. Tehát ez és a 4-es szám hiánya a felelősségvállalással kapcsolatos problémákat is jelent. Kommunikálni kiválóan tudsz, biztos, hogy nem szimpatikus ember vagy. Tehát elvileg az élet hozza neked a lehetőségeket, nyílnak a kapuk. Csak hol van az a következetesség, ami ahhoz kell, hogy valóban úgy építs fel egy karriert, hogy az abban ne legyen hiba.
3: Így van.
1: Kérdezem, mint tőled először ezt.
3: Az a helyzet, hogy én is azt látom, hogy alapvetően az a képességeim megvannak, a kapuk valamilyen szinten ki is nyílnak, bár szakmailag azt látom, hogy nem. Tehát mondjuk van az a civil életem kulturális szervezőként, ott sikereket értem el, ott van egy megrekedés, szakmai életemben még erőteljesebben. Tehát azt látom, hogy ha kapuk is nyílnak, valami mindig közben jön. Valami miatt nem. Én ezt látom. Hogy valahogy, mintha előrelépnék, de valami mindig valami miatt nem tudok előrelépni egyet.
1: Én azt mondanám neked, hogy először is a 4-es szám hiányáról elmondtam, amit mondok. Gyorsan mondom, próbálok lényegre törőbb lenni. Igen. Nincs egy darab 7-es a képletedben. A 7-es szám a Szaturnusz bolygó, és a 7-es szám hiánya még a betűk számértékében sincsen, tehát ez lenne a G betű, a P betű, meg az Y, ilyen nincs a Hornok Robert névben. Ez tényleg ott van benne a könyvemben leírva, ez is, meg sok minden más is, abszolút érzelmi elfolytásokat jelent. Milyen érdekeset mondok. Közben pedig rengeteg érzelmi energia is van a képletedben, még a nevedet mindjárt beszélek a nevedről, de ez is egy ilyen belső érzelmi félszegséget jelent, ami nem az egódat erősíti. 12-én születtél, ebből hármas kapunk, ez a Merkur bolygó. Ez önmagában a születésnapi számod is azt mutatja a foglalkozásunkat is, hogy mire vagy alkalmas kommunikálni, szervezni, emberekkel kapcsolatban lenni. Abszolút. Szuper helyen vagy, tökéletesen a helyeden vagy. De 12-esből jön ki, 13 meg 9, ez a felső oktávja, ez a Merkurnak a felső oktávja, 3 meg 9, 12, ez az Uránusz bolygó, ami egyébként egy különleges képesség, egy jó intuíciókat is jelent egyébként.
3: Igen.
1: De az a helyzet, hogy ez sem egy határozott személyiséget jelent az én olvasatomban. És tekintettel a négyes szám hiányára, ami a személyiség alapjai, hogy mondom, mit teszel azért a következetesség, hogy valóban úgy építsd az életed, a munkádon keresztül, mondjuk a karrierről is beszéltünk, nyilván arról beszélünk, mert ugye ez a hiányérzeted van. És elmondom, hogy mit látok a nevedben. Ötös a magánzók értéke, ez a Jupiter bolygó, ez az optimizmus jelenti. De nem mindegy, és ezek a kétegyű, nem mindegy, hogy egy-egyű szám, milyen kétegyű számból jön ki, neked 23-asból jön ki. Itt van megint csak leírva ebbe a könyvben, hogy a 23-asból kijövő ötös szám az egyik legszerencsésebb szám a numerológiában, születésnapszámként, vagy sors életfeladat számként, de névszámként nem jó, mert ez nem egy határozott ötös. Például csak mondok egy példát, akinek 14-es ötösből jön ki a magánzók értéke, az tuti karrier, az van, amit ő akar. Mondjak neveket, Gyurcsány Ferenc, Kóka János, ilyenek emberek, akik ott vannak, voltak, hál' Istennek, voltak, nem tudod, de a 23-as ötös az egy nagyon laza ötös, nem egy határozott ötös, sőt, és a 12-i születésnapi számod is azért veszélyes, mert ha mindenképpen meg akarsz felelni a külvilág elvárásainak, mert egy teljesen kedves ember is vagy, akkor pedig ezzel mások kihasználhatnak, és felfalhat a külvilág szó szerint akár például.
3: Ez így igaz.
1: Hát akkor ez a baj, ez a probléma. Közben igen. Pedig a Hornok Róbert név nem rossz, mert egyes nem. A más alanzói értéke, tehát azt jelenti, hogy vezetőnek határozottnak mutatod magad a külvilág felé. Egy férfi legyen határozottabb, legalább ezt mutatod. Belül meg látjuk ugye a numerológiában, hogy nem vagy annyira, de legalább mintha mutatnád, mégis csak ez egy nagyon pozitív energia. A kettő összege 5 meg 1 az 6, ahogy te megjelensz, a 6-os szám a Vénusz bolygó a numerológiában, és azt jelenti, hogy tényleg egy kedves, szimpatikus, harmonikus külsővel rendelkező ember vagy. Még a Robert név is 33-as egyébként, de a Robert név ott az R betűk azért, na minden, hagyjuk, annyi információ van, de mondok valamit még a nevedről. A betűk számértéke és árnyai, a szín, ez is súlyozza a képleted, és most az egódról beszélek, hogy az alap, a Hornok Robert névben nincsen egyes értékű betű, az az A betű, a J betű és az S betű lenne, nincs. Nincsen négyes, amit mondtam, az alapszámaidban sem, nincsen hetes, amit mondtam, az ezt úgy hívják, az anyagi világ a földhez kötöttség vonala. Még szerencsére, hogy van múlt században születtél, van két egyesed, mert 1988-ban születtél és 12-én. És van 3-8-asod, de ha nincs négyes, és mint mondtam ezekről a problémákat, és a neved képletében például a betűk számértéke, a neved betűinek a számértéke és csupa-csupa érzelmi energiákból áll. 3 darab kettes értékű betű van, ezek a T betűk például, meg a K betűk. 3 darab 6-os értékű betű van, ezek az O betűk a nevedben, és 3 darab 9-es értékű betű. Ezek mind-mind érzelmi energiák, amik nem az egódat erősítik. De hol van, nincs egy egyes értékű betű, hangsúlyozom. Amik az, főleg a név elején az első magánzó, másalangzó is erősebbnek tekintjük ezeket. Neked de az egész anyagi világ, a földhöz kötöttség vonala, ebben a számnézetben, energiaképletben, ez nagyon-nagyon alul működik. Közben úgy vagy én cserélnék ezekkel a számokkal, legalábbis a 35-ös 8-as sors misszió számoddal. Nekem nincs 8-asom, neked meg 3 van. Aztán mégis arról beszélünk, hogy kéne ezt pénzre váltani, igaz?
3: Igen, tehát hogy azt látom, hogy tényleg ez abszolút megrekedés van. Nekem sokszor mondták ezt, amit te mondtál, de mégis azt látom, hogy valahogy nem jönnek ki ezek a dolgok.
1: Igen, azért, én azt mondom, hogy a személyiségedben, ha több, ez a fejedben dől el először is, a Hornok Roberté szuperül néz ki, szuperül hangzik, csak mint látjuk numerológiai szempontból egy energiaképlet, ami nem a határozottságot erősíti a személyiségedben, de azt mondom, hogyha viszont a te fejedben dőlnek a dolgok, a négyes számjáról elmondtam, hogy mit jelent, ha te következetesebb vagy, határozottabb vagy, és nem csak mutatod magad a külvilág felé, hogy határozott vagy, hanem belül is kialakítod a személyiségben azt a fajta egészséges, jóféle férfi egót, hangsúlyozom, férfinak születtél, amivel jobban vállalod a felelősséget, amiért nem akarsz megfelelni túlságosan a külvilág elvárásainak, mert az a baj, hogy ezzel befolyásolható hó is vagy, és akkor esetleg még rossz irányba is el is vihetnek, ha olyan társaságba keveredsz. Tehát ennek
3: nem volt jellemző.
1: Nem, remélem, hogy nem, mert nagyon szerencsés srác vagy.
3: De, nem volt jellemző.
1: De azt mondom, hogy hogyha mondtam már a szót, és arra is azt mondtad, hogy igen, ha túlságosan meg akarsz felelni a külvilág elvárásainak, akkor hol vagy te? Ha mindig csak alkalmazkodsz, mert egy nagyon kedves ember vagy. Nagyon kedves, és akkor még nem beszéltem a párkapcsolatról, hogy akkor ott mi van. Mi van a felelősségvállalással, tudod?
3: Felelősséget tudtam vállalni, tudok is, de valahogy a párkapcsolataim soha nem jöttek össze. Nekem hosszú nem is nagyon volt. Tehát, hogy olyan extra, mint úgy éltem, hogy volt ilyen másfél éves, meg kettő, meg három, meg egy, meg fél év, de hogy mindegyik ilyen nem működtek.
1: Robi, a lányok mindig azt mondják, hogy egy olyan férfira vágyom, akire föl tudok nézni, és nem a magassága miatt.
3: Igen.
1: Meg aki mellett biztonságban érzem magam.
3: Igen.
1: Valószínűleg ezt nem érzi belőled a hölgyek. És neked se jutott még eszedbe, hogy odáig eljuss, hogy a sorsodat még jobban a kezedben tartod, hogy te próbálod irányítani a saját életedet. Hogy te hozod a döntéseket, és azért te válasz felelősséget. Amit csinálsz, ami hoz az élet neked lehetőségeket, azokat szuper jól csinálod. De a fejedben ott kéne azt a határozottságot kialakítani, azt a fajta akaraterőt, amivel ha rendelkeznél, akkor ilyen szerencsés számokkal sokkal könnyebben kinyitnának a karrier lehetőségét, és ráadásul most mondom, nézem a képletet, figyelj, egyes éved van. Mikor, ha nem most? És köszönöm, hogy most hívtál, jók az intuícióid, látod? Mert ez a 12. egy születésnapi szám, ez maga az intuíciót is jelenti egyébként.
3: Igen.
1: Egyes éved van, amit most indítasz, és hol van még a jövő június, az hosszú távon működik. 9 évre megíratod a sorsod, és nem mindegy, hogy mit írsz, de a személy is, pontosan ez az életnek a célja, hogy változzunk. És az önismeret ebben segít minket, a numerológia, az asztrológia, amivel mi foglalkozunk, hogy ismerjük fel azokat a belső problémákat, ami miatt nem működik úgy az életünk, a tiéd se, ahogy szeretnéd, hogy működjön. És köszönöm a bizalmat, de hogyha ezen az úton kéne elindulni, a tetrekészség, a következetesség, hogy mit teszel azért, hogy még jobban, még hatékonyabban végezd a munkát, hogy éppen akkor ne adj Isten, mit tudom én, a vállalkozó vagy egyébként? Örülnék neki.
3: Nem, viszont ez irányba mozdulnék el. De nem.
1: De én azt mondom neked, viszont ez egy jó hír, hogy mozdulnék el. De ahhoz, hogy el tudj mozdulni, ahhoz pontosan arra fajta határozottságra, önbizalomra, igazi önbizalomra lenne szükséged, amiről beszélek. Hogyha fejedben ezt előállítod, és elhiszed nekem, hogy milyen szerencsés vagy, és hogy a sorsodat a kezedben tartod, és igen, megcsinálom. Nyilván egy vállalkozás jól ki kell találni, jól meg kell alapozni, ez felelősséggel jár. De pontosan a 4-es szám hiánya világít, hogy nincsen, és az 5-ös belsőined van, amit mondtam, ez a 23-as, tehát ezek nem az egót és a határozottságot erősítik meg, a felelősségvállalást, hanem az, hogy te jó el vagy, és akkor valahogy telnek a dolgok. De örülök, hogy felébred benned ez a gondolat, hogy valami a fene van itt ezzel, mert te is tudod nagyon jól, hogy ebből sokkal többet ki lehetne hozni.
3: Hát sokkal.
1: Robi, én azt mondom neked, az egészséges ego, illetve egy férfinak mondom, legyen több az egója, csinálj magadnak egy marha nagy egót, ne úgy, hogy te mondod meg mindenkinek, hogy nem így csak vicceskedek.
3: Persze.
1: De hogy az egóhoz, az elő kell hívni magadból, hogy igen, határozott vagyok, tudom, hogy mit akarok, és tudom, vannak céljaim, és karriert akarok csinálni, és ezért mindent megteszek következetesen, és lehet, hogy te fogsz a legjobban csodálkozni, mert éppen egyes évedben nagyon szerencsés időszakában vagy az életednek. Itt baromi jó karrier lehetőségeket látok, csak úgy mondom. Légy szíves.
3: Egyre nem látom.
1: Én látom a képletedből, itt mindenféle életciklus számításokat is látok.
3: Igen.
1: Én nagyon szépen kérlek, mikor, hanem most indulj el a változás útján, és ezeket a gondolatokat, ezt alakítsd át a fejedben, ezeket a csavarokat, állítsd át ezeket a kapcsolókat, és pozitívba, és mondom, az egészségesednél egészségesebb férfi egót kívánok neked, és ha teszel azért, hogy elérd a céljaidat, és legyenek céljaid, legyenek nagy, magas céljaid, és abból csak éppen 70% valósul meg, akkor is már sikeresnek embernek mondhatod majd magad, és akkor nem ezzel a belső elégedetlenségedről beszélünk, hogy szét van esve az életed, meg semmi nem működik, még a párkapcsolat sem.
3: Hát az nem is működött. Azt mondod, hogy a 4-es szám hiányzik, meg az 5-ös is, hogy
1: te ne változtak. Az 5-ös nem hiányzik, olyan szerencsés vagy, ahogy vagy.
3: De a 4-es viszont igen.
1: Az nagyon hiányzik. Az nekem nagyon
3: hiányzik. Mit tennél a helyemben?
1: Most az előbb mondtam el.
3: De hogy oké, de hogy a névváltoztatást is?
1: Nézd, hogy a Hornok Robert név 69-es a névszámod, az is megint csak a 6-ossal kezdőd, ez is a Vénusz. Hogy fontos a biztonság, és nagyon aranyos, kedves ember vagy, inkább alkalmazkodsz, mint hogy a határozottságodat erősíteni ez a névszám is. Miután 69-es a betűk számértéke, a legközelebbi karrierenergia 80-assal kezdődő számok, tehát 69 meg 11, akkor lenne 80-as névszámod, mondjuk a Pál név 11-es, de hát a Hornok Robert Pál, hát hogy szól, érted? Vagy a Béla is 11, ezek nem olyan kompatibilis nevek. De a 80-asra kezdődő névszámok, ott az ingyenes kalkulátor, csak írd be, ami eszedbe jut, és megkapod a számításokat. A 80-asra kezdődő névszámok viszont az a Marssal kezdődik a legerősebb karrierenergia. Tetszik tudni? Úgyhogy ha a névváltozásba gondolkozz, egy ilyen rövid év vagy a Márk név, mit tudom én, Hornok Robert, vagy te tudod, ami jön, hallgass a jó megérzéseidre, jönnek az ötletek, és nézd meg a ingyenes kalkulátoromban, hogy milyen név energiát ad, el is olvashatod róla, ott van az információ, és a 80-assal kezdődő 89-ig találj egy olyan névszámot, aminek az eredője is mondjuk 1-es, 3-as, 5-ös vagy 8-as, mert ezek a legerősebb karrier számok.
3: 1-es, 3-as, 5-ös, 8-as.
1: 5-ös, 8-as, így van. Hogyha az legyen a teljes névszám, ugye az egy számjegyre egyszerűsített összes betű számértéke. Jó, talál ki egy jó játék is, és hát mondom, hogy nem sok rövid név van, de talán, és a te feladat, tényleg.
3: Keresztnévben gondolkodnál, vagy valamit tennél a vezetéknél elé?
1: Az a baj, hogy ha egy betűt teszünk, az megint a 70-esek felé visz téged, az meg behozná a Szaturnuszt, ami mégiscsak nem. A Szaturnusz az nem az optimizmus, és nem a szerencsehúzó bolygó, hanem ugyan lenne 7-es a számaidban, de az is a Szaturnusz jelenléte is az érzelmi problémákat, a 70-esek kezdődő számok. De hozná a karriervágyat egyébként, tehát abban is van jó dolog, a Szaturnuszban is. Nincs az a baj, de egy betű, vagy még egy dupla betű is, egy J betű is 9-es, mit tudom én, de a C betű ugye 3 meg egy 4-es, a Z betű, S betű 9. Az is csak 69-78-as lenne a teljes névszámod, de meg kell nézni. De ugyanakkor maradna az ötös belsőinek. Most figyelj, most ne menjünk el az erdőbe ezzel, mert annyi ki lehet számolni egy csomó dolgot, de tényleg elmegy vele a műsoridő. Én azt mondom, hogy hát először is köszönöm a megtisztelő bizalmat.
3: Köszönöm szépen, és
1: hát az adást visszanézheted egyébként, ott van a YouTube-on, hogy miről, mennyi mindenről beszéltem így most, hogy mi az, amiben neked el kellene indulni a változás útján, és ha ehhez találsz egy jó nevet, az már a te szerencséden múlik, meg a jó intuícióidén, és egy olyan nevet találj, mondom, ami 80-tól, de hogyha 100 fölé megy a névszámod, az se baj. De nézd meg a magánzók értékét is, hogy ott is határozott energiák legyenek, mert az a belső én a tudatalattinkat mutatja. A 100 fölötti nevek szintén az egót erősítik, tehát az is segítene neked. Vannak hosszabb neve, hajjaj, de hát mondom, ez matematika már, és ott van a kalkulátorom. Jó, Robi?
3: Jó, mindenképpen nézem. Köszönöm szépen neked a segítséget.
1: Sok sikert kívánok neked.
3: Köszönöm szépen, minden jó. Szia.
1: Szia, hello. Szia. Na, kedves barátaim, hát szalad az idő, most nézem. Szalad az idő, és szól a telefon. Úgyhogy kedves Marik István úr, ha fölhívsz telefonon, szívesen beszélek veled is. Úgyhogy... Halló, tessék, halló. Halló.
4: Halló.
1: Jó estét kívánok, Kis Zoltán Zéró vagyok.
4: Jó estét, Veres Júlia.
1: Veres Júlia. Jó.
4: Igen.
1: Kedves Júlia, az országnak, világnak melyik részéből hívtál?
4: Budapest. Én egy olyat szeretnék kérdezni, hogy mondjuk, hogyha ilyenkor vizsgáljuk a számokat, akkor a DR az számít, vagy nem?
1: Persze, hogy számít. Júli, milyen egyessel írod a neved, vagy kettővel?
4: Kettővel.
1: Kettővel és Júlia.
4: Igen.
1: Júlia, és már is, nem tudom, ez a hülye gerjedés. Na jó, oké. És születtél, akkor gyorsan nézem, jó? 1900.
4: 75, 12, 19.
1: 12, 19, az igen. Az igen. És az a kérdésed...
4: Na, ez mit jelent?
1: Tessék?
4: Ez mit jelent, hogy ez igen?
1: Most, hogy levesz, figyelj, most hallasz engem jól?
4: Igen.
1: Jó, csak akkor a füles veszem le, mert szennyetetlen, nem tudom. Nem szokott ilyen lenni, csak úgy látszik. Mindig van valami kis apró technikai probléma. Kedves Júlia, akkor erre vagy kíváncsi, meg még másra is, mert nem akármi a te képleted azért, hogy ránézek.
4: Hát meghallgatom, aztán menet közben lehet, hogy jön még valami.
1: A numerológiában természetesen a doktor, ifjabb, idősebb, özvegy és a többi címeket kiírjuk. Mindenképpen kiírjuk szó szerint. Kiírjuk, hogy nem úgy, hogy nem is úgy mondjuk, hogy Veres Júlia, rólad van szó, hogy doktor vagy?
4: Igen. Igen.
1: Hát nem úgy mondjuk, hogy Veres Júlia, az egy kicsit olyan hülyén hangzana, nem? Uh-huh. Úgyhogy kiírjuk a doktor nevet, és külön értelmezzük a magánzók értékét és a más halandzók értéket. A doktornében a két óbetű 12-es értékű, a másik pedig 17-es a külsőny a doktor szóra, de hozzáadjuk a nevethez. Doktor Veres Júlia, 23-as. Így az eredet, most az neved, ez a neved, hogy Veres Júlia, kétessel írva, megint csak ugyanaz a 23-as ötös, mint amit az erőbb beszéltünk Robi esetében, de a 23-hoz hozzáadjuk a 12-t, a két óbetű számértéket, akkor pontosan azt a 35-ös 8-as számot kapjuk, mint ami az előbbi sorsmisszió szám is volt, amivel mondtam, hogy cserélnek. Hihetetlen erős számaid vannak, és szerencsés vagy, őrület vagy, megmondom őszintén, cserélnék vele szintén. Csak az a baj, hogy egy bajom van, kedves Júlia, hogy hát egy nő képletét nézve viszont nagyon erős ez a képlet. Uh-huh. 19-én születtél, ad is 1-9-10-1-0-1-es, és ez a felnőttkori életszakaszod, ami a napszáma a vezetés jelenti, a kreativitás jelenti, az egót, az akaraterőt jelenti, nagyon jó szellemi képességeid is vannak, és ha doktor vagy, akkor pedig 42-29, a doktor szó az 29-es. 29 a betűk számértéke, 42 meg 36 adok hozzá, az 72, akkor 71-es, 8-as a teljes névszámod, ha a doktor Veres Júlia nevet használod, a 8-as pedig az egy a legerősebb karrier számat, az egy pénzteremtő képesség. Úgyhogy gratulálok, nagyon okos vagy, nagyon ügyes vagy, és még doktor is vagy, feltételezem, hogy jól is alakult az életed, ugye?
4: Igen, alakulgat. És hogy akkor mi az, ami hiányzik?
1: Hát a párkapcsolat.
4: Így van.
1: Így van. Hát ez az. Mert ahhoz sajnos túl erős a te képleted. Eleve a páratlan számok a numerológiában férfias energiát jelentenek és független személyiséget. A 8-as ugyan a sorsmisszió számot páros szám, de az a legfüggetlenebb szám. 19-én született.

0: Júlia név 42-es, tehát 40-től 49-ig az első ellenbésnél volt rossz, hogy azokat az embereket nem kell félteni, akinek 45-től 49-ig tart a teljes névszámuk, mert ez a földszáma, nem kell félteni őket, hogy talán kényelmesek lehetnek ezzel. Nyilván meg kell nézni a képlet egészét, de azt mondom, hogy a neved így is tökéletessé teszi. Ráadásul a Veres Júlia névben a 42-esből 6-os kapunk, tehát a 6-osod is hiányzik, de ez a névszám, ez névenergia, teljes névszámot pontosan behozza azt a két hiányzó energiát, ami az alapszámaidból hiányzik.
1: Nem hallottam az elejét, bocsánat, mert ott volt egyéb dolog, de majd visszahallgatom.
0: A Veres Júlia névben a 42-es 6-os
1: név... Nem, az a műsor elejét.
0: Ja, a műsor elejét? Ja, jó van, oké.
1: Hát majd visszahallgatom. Igen, nem mondtad, hogy volt már hasonló.
0: Igen. A 23-as 5-ösről például mondtam, hogy az nem egy határozott személyiséget jelent, azért nem minden olyan egyszerű azért. De a te képledet nézve azt mondom, hogy... Még a gyerekkori számod is nagyon jó, a decemberből 12-es 3-as kapunk, ez a 3-as gyerekkor, az egyik legjobb gyerekkor példa. Már a gyerekkorból hozod a jó kifejező képességet.
1: Úgy igen, vagy, hát a munkához kell, szükséges.
0: Hát úgy vagy jó, ahogy vagy, csak mi van a pasikkal, mi van a párkapcsolattal?
1: Hát igen, ez hát fasorba sincs.
0: Hát ez az. Pedig azért remélem, hogy azért mégiscsak az ember így van kitalálva ezen a föld nevű bolygón, hogy van a férfi, meg
1: igen,
0: van a nő.
1: Igen, tehát ha azt mondod, hogy a 4-es 6-os ott van, akkor végül is...
0: Igen, de ez a 4-es 6-os, ez pontosan abban segít téged, és ez egy nagyon anyagias szám egyébként, és az a baj, Júli, és okos vagy, ügyes vagy, és neked mindenképpen az az első elképzelésed, hogy te teremted meg a saját anyagi biztonságod. Tetszik tudni? Közben pedig azért van a férfi, hogy neked ezt megteremtse. Az a baj, hogy ezt is tudod, de nem azt kell csinálni, amit tudunk, hanem amit nem tudunk. Az, hogy elfogadd egy arra érdemes férfi akaratát. Tetszik tudni?
1: Hogy csinálja.
0: Hogy vonzál be egy hasonló, mi jogi báján vagy?
1: Igen.
0: Vonzál, hát ott figyelj, a szakmája, ennyi a szakmai találkozókra, sok jó fej jogász van, ügyvédek vannak, mindenki van ott van, akik neked szellemi társad is lehet, és ott néz körül, légy szíves. Most 4-es éved van, ez nem olyan könnyű időszak, hát december 19-éig, de így is lehet párkapcsolat, miért ne lehetne. Tehát azt mondom, hogy ha nyitott vagy a párkapcsolatra, remélem, hogy az vagy, és 75-ben születtél, és azért voltál már férnél például, csak így félve kérdezem.
1: Nem.
0: Hát ez az. Látod, még férjhez sem mentél, mert ennyire független vagy.
1: Hát igen.
0: Na jó, de hát ez az ára, hogy viszont független vagy, látod, okos vagy, ügyes vagy, még jól is nézel ki biztos, megoldod az anyagi biztonságot, és ezért nincs szükség a férfira. Nyilván találsz férfit bárhol, bármikor, de neked az a házasság, a párkapcsolat a függetlenséget korlátját jelenti, és nem kell ettől félni, ezeket a félelmeket le kellene bontani, ha valóban vágysz arra, hogy tényleg valaki megszeretgessen, megölelgessen, és megadja neked a biztonságodat, mert egyébként 10 év múlva, vagy 9 év múlva, vagy 18 év múlva, és erről beszélgethetünk, és viszont akkor egyedül valadsz, és akkor azt úgy hívják, hogy magányosság.
1: Igen. Ez így van.
0: Hát azért mondom, hogy még életednek abban a szakaszában van, amikor még simán találhatnál.
1: És az 5-ös év az jobb lehet?
0: Sokkal jobb az 5-ös év, mint a 4-es. A 4-es év a 9 éves periódison belül az egyik legnehezebb időszakunk.
1: Igen, jó.
0: Itt az 5-ös évben jönnek jó dolgok már, főleg az első 3 hónapos ciklusodban már nagyon jó dolgok jönnek, a karrierben is jönnek a lehetőségek. Hát a 6-os évben konkrétan arról szól, de azt nem várjuk meg, az még másfél év majdnem, hanem mondom, addig is gyakorolni kéne, tehát ha te nem, neked késznek kell lenni arra, így hogyha van. Találkozol egy arra érdemes férfivel, hogy valóban, ha te komolyan gondolod, ezt neked kell eldönteni, hogy valóban szeretnél-e életedben először egy komoly, vagy szeretnéd, ha elvegyen feleségül valaki, ne adj Isten, most lehet, hogy furcsát mondtam, de bármi megtörténne, hát ha valóban nyitott vagy egy komoly kapcsolatra, ezt neked kell tudnod, akkor el kell indulni a változás útján, mert ezzel a mai személyiségeddel erre nem vagy alkalmas, mert eddig nem így élted az életed. És egyik napról a másikra nem tudunk megváltozni, tehát erre neked át kell alakítani a gondolatrendszered, a hitrendszered, a fogadókészséged, és ha egy
1: férfi... Hát igen, mert sok-sok volt a kötelezettség, úgymond.
0: Hát sok a munka, nem volt időd rá, persze. Jó, biztos, hogy mindenki...
1: Hát meg az élet is úgy hozta, igen.
0: És biztos, hogy még nagyon aranyos is vagy, és akkor ez is egy magyarázat arra, hogy eddig miért nem. De ez csak egy magyarázat, mert azért az embernek azért van ideje mindenre, ha akarja. De inkább mondom, a fejedben kellene a változások útján elindulni, hogy,

0: nyitott legyél a kapcsolatra valóban, és őszintén, ne nekem mond, hanem őszintén, hogy tényleg szeretnél? Mert mondom, úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. A képleted is úgy szuper, ahogy vagy. Csak ezzel a magányosságot írod meg. Jó?
1: Jó.
0: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen okos, gyönyörű nő nagy ajándék egy arra érdemes férfinek.
1: Így van.
0: Na hát akkor köszönöm, hogy hívtál, és sok sikert kívánok neked a változás.
1: Köszönöm, Zero. Köszönöm.
0: Oké, okay, szia-szia, minden jó neked. Szia-szia. Na, kedves barátaim, el is szaladt a műsoridőnk, és megint csak azt üzenném, hogy hívják Marik István úrnak, hogy mondom, máshol polizzál, én gyerekek örökké élek, mert személyesen. Hát jó, hát ezt akkor hagyjuk, légy szíves, jó? Azt mondja, és jön neki, tudja, Deák Tibor úr, emlékszem a nevére, a múltkor is elküldte az adatait, de föl lehet engem hívni. A Viber-t egy perc alatt föl lehet telepíteni a telefonodra, és a Viber-en is a világ bármelyik pontjára tudunk egymással beszélni. Csak úgy mondom, mert én nagyon szeretem a telefonos beszélgetést, mert ez mindenki számára tanulságos a visszajelzésekből, hogy a numerológia hogyan működik, hogy mennyire jó az a szimbólumrendszer, hogy ha az embernek van, nyilván a tudást meg kell szerezni hozzá, ami a tanfolyamokon lehetséges. Én minden tudásom és tapasztalatom átadom, mert nem is féltékenység vagy ilyesmi. Elég sok tanítványom is már komolyan foglalkozik a numerológiával. Úgyhogy látom, hogy vannak kérdések, de hívjatok föl nyugodtan, az élő telefon, mint látjuk, hál' Istennek működik. Na, úgyhogy kedves barátaim, hát mondom, legközelebb is, a jövő héten is találkozunk, részemről ennek semmi akadálya nincsen, úgyhogy az adás végére értünk, én pedig elindítom a vége főcímzenét, mert így szoktuk, hadd szóljon.
2: Ez volt a Sun Mystica Zero zene, Kis Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet! Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n. Poptarisznya.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell. Ah, yeah!

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: I'm not worried.
1: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
2: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
1: A nap 24 órájában.
2: www.poptarisznya.hu

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptalisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptalisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptalisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptalisznya.hu-n!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.